Raisumi khubam bedia esinasi. Bayi agamani kuati muabahu. Somdanani pinai lagu-lagu tularik nasungai pernesim. Zengni onai si binai arakulumai kau pin bahunani. Zengni tineni porapatko esimun thungi nezabai kizen.